Señor, el pez de Momo.

boş ne soyuza. Nelir, yoy nelir icran.

Na mijn, moest naar mijn toevallig. Ulei, tjok ulei, moest af. Ilyen nagyon még, egy csókra nem tüzelt a szám. Jaj, ne szólj!

Egy a szó szeretett engem, szegény, szerencsétlen anyám. Hogy aglegény vagyok, elzengem, egy tiszta lány kibízna rám.

Nem kell a bért fizetni ottan, ahol ezután én lakom. Kinn rákoson fekszem nyugodtan, a gondot búd, nektek hagyom. Majd fönt leszek az égben, és a szentekkel brúdertítom én. S az angyalokat megtanítja lumpolni majd a vén bohém.

folyongtam én is vele, nagyon szép. Aztán elmúlt minden, és oly boldogságot nem találtam sehol.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.
1: Kedves hallgatóink, Dr. Szent Györgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

hétrét görnyed majd a suszter, és a részlet eszabó, és a házi úr zokog, mert nincs lakó. A sofőr is jön majd még,

Majd a kávéházban kávé lesz, s a gőzfürdőben gőz, és a villamos kalauznő újra főz. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megropog.

leánti elpirul. Oszlót friska láskály hófehér, megszűnik a sok száróra, ülünk mi még magas lóra.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

lottaló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló. Hallottaló, hogy csak vigadni jó. Hát ne lógasd a fejed, az csak egy szamárnak való. Nem vagyok ma tökör, maximum csak egy. Bánat vagy ötör, belém ital megy. Hallottaló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izolámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izolámpára.
2: This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.

0: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: So kiss me once and kiss me twice.

Azolt partján szatornyos kis falumba. Három szép, csak hazamehetnék, úgy hívogat a pénzek a vasorma.

Mazolt partjánkba tornyos kis falunkba. Három szép csak haza mehetnék, úgy hívogat a bérecek havasorba.

Let's say that our little show is over and so the story ends.

kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

0: Hier meldet sich nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder der Westdeutsche Rundfunk.
1: Dicsőtermészetes persze, hogy ezzel szemben következő számunk a 3 honvéd című róza, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

év után, a férj már nem figyelmes. 10 év után, csak társaságban kedves.

minden férfi hős, lovak, amíg udvarol, s mint egy kandur úgy nyivákol ő. Ajka vágytól reszkető, mikor átkarol, ám de gyorsan múlik az idő. S 10 év után a férj már nem figyelmes,

0: bizoncipőkrémben.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

leben, samo mra margej. Úgyis tudom, mit akar, mit szédít a szavaival. Kis szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel. Ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

Nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát éneklik Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már

0: und schreck. Na, meine Clara, mir weg. Und ich komme ohne Clara auf der Sahara ganz allein nach Haus zurück.
1: Szépal a kása, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

0: fejhez nem jó dolog. Szerencse, hogy unikumtól gyorsan meg is gyógyulok. Ez nem gyógyszerám, de mégis minden bajra jó nagyon. Épp ezért jó kedvel mindig ezt dúdolgatom.
1: Ha de az unikumnál jobb titokom nincsen, csak egyet nincsen. Gyönyörű kincsem, s már jön a pincér, hogy egy korta felhevítsen.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mixi.
2: Két ballát, két karikalát, kell egy mai fiúnak legalább. Egy kis szesz, már jöhet a jazz, és egy óra múlva táncbajnok lesz.
3: Egy fiúnál a nő, a taktus, s mehet.

0: swing it high on so. Made a heidel diddle doodle diddle do. When you hit that cymbal once or twice, I'll be in a rhythmic paradise. Oh, sing, shally, sing, shally. You're driving me crazy. I've got happy feet. All I want is a snappy beat. So sing, sing it, sing it, sing it, sing it, shally, sing it, yes.
1: Lytter til Radio Merkur.
2: Typos indempensio Balatonlelle. Elsőrendű elegáns modern szobák. Magyar, francia és diétás konyha. Saját strand. Gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

0: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

oly ez itt a fő. Mert erős az a nemzet, ahol sportol a nép, MHK-t is könnyen megy a hír. Hát

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.
1: Unione Radiofonica Italiana 1RO Stazione di Roma Lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

0: Így habzik, és így kiszik a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó el Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

velem, obzu mámor bežego szívemem, úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin, az a gondolat, hogy van valakim, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év új év.
1: Mennyire meglány, siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghatsz velük. Ennyit mond, csókolom kezét kegyednek, esetleg veled megy.

Néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonnyal ne beszélj, hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csuta

Ugye, hogy eljön kicsi szívem, remegve várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szerelem. Épp ezért szerdán a citadellán, ugye, hogy eljön

dolgot, ha nem te lennél fontosabb, ha nem törődnék vele sosem, csak magammal. Ha átgázolnék mindenen, a szíveden s a szívemen, elérnék mindent, üres az utcán.

az adatunk a Balaton vizének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Kis csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigány zene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakom sémül egy hasztodó, tudom, hogy drága, te én hozzám tartozol.
0: Kis csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk

0: Radio Mundo, Circuito Nacional RT, YDNC 740 kilociclos, onda larga, YDNW 4870 kilociclos, onda corta, YDNC 95 megaciclos, frecuencia modulada, desde Maracaibo, Venezuela.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszlói vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos Bászvic és Dükká Dűvészidas.
2: Jó mulatást!
1: Magának is!

nekem legyen ma hét. Itt ön oly gyönyörű, egy csomót kérek, és akkor az élet meglátja.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibevevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet. Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
4: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

0: sóhajt, nagyon ó, mi nagy ellen vagyok, hogyha bős maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes, öt komfortban lakom.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

0: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.
1: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

sátrak, hol a függöny össze húzható és minden oly fikát, ahol látvan várok rá, ahol csiklandós a vár, elegendő egy kis sedlon, nem kell vajda híjas

0: ez a lakás, nyugd a pillom.
1: A szerelemhez nem kell más, csak egy diszkrét kis lakás, hol a függöny összehúzható, és minden oly titán.

0: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr.
1: Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

szép. 12-es találatom megmutatom én, nyertem a totón, egy ide süskomám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam.

szekrénybe vett nékem egy prémet, és gyöngyösen gyöngy is vár. Szabadkán, szabadkán egy rémkevés szerelem sok is már. Ezért hát jöjjön velem a pillére gyorsan, kegyed lesz a sorsom, maga gyönyörű baba, da da da da. Elmegyünk a velencei szóra, bocsánat egy szóra, ugye maga hű. Hallgassa tiki-taki, hogy szopogatni, tiki-taki-taki, akár a pillére se ralókom otti. Jöjjön velem a pillére gyorsan, kegyed lesz a sorsom.

Jaj, de ravasz dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Hű a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lánka hallja, jaj, de ravasz.

dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, hűl a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, a kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de rabasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de ravasz dolog ez a tavasz, megbolog.

0: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizony krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizoncipőkrémben!
2: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról.

Művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

tudni. A hazugság szebb száma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

kell én. Szere lenned nem kell semmi más, csak szerelem kell és én. Szere lenned nem kell kastély, az a sok pénz.

0: sem lassan ér, végig sem szívom, s már elér. Néha jó így, de hogyha nem,
1: eloltom szépen, csendesen.

0: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
0: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
2: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex árus.

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

Merem a legszebb szó, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab parazsot, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó. Ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes Pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja? Karja? Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!
2: Tangó, egyenlő, fényes padló.

mindehhez ravasság kell manapság, és egy kis bölcsesség. Nincsenek ma már romantikus szerelmek, s tündérmesék. Máma minden férjes asszony